A otrávi páli, co opází. To je orodie, primoj tu. In kojs drevesa dolce splazi.